0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Egyszer fenn, egyszer fenn, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.puttariszka.hu.
0: Éjjel nappal.

0: játszotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és lágerzenékkel. You're in my soul, you're in my mind. No matter what you do, no matter what you say, we'll run away like yesterday.

Egy kis patak mindig rohant, s egyre csak énekelt.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

0: Vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Bétósó. Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. 3 óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Mindez egy műsorban, amelynek címe Bétósó.
2: Ready, go! Jó napot kívánok! A nevem Bétót László.
3: Nagyon szép napot mindenkinek, kezdődik a Bétósó itt a poptarisznya.hu-n. Ami pedig a szép napokat illetén, úgy érzem, hogy a szép napokban nem lesz hiány az elkövetkezendő időszakban. Több mint egy teljes héten keresztül alig lesz felhő felettünk, és a mai 24 fokról 26, 27, 28 fokra emelkedik a hőmérséklet, és legelőször esősebb időt június elején, hétfőn vagy kedden, elsején és másodikán jelez az előrejelzés. Bár az előrejelzés, az, ahogy mondani szokták a profi meteorológusok, 2-3 napra érvényesek, aztán utána még annyi minden történhet. Na de hát ezt az előrejelzést tudtam én most kisilabizálni, kiolvasni a meteorológiai jelentésből, és hát én tudom, hogy az esőre még szükség van. Én nem mondom, hogy imádkozom az esőért, de a földeknek, a fűnek és mindennek, ami vízből él, és az egész világ minden része vízre szorult. Szóval jó lenne még egy pici eső, de minden esetre a hétvégén nagyon kellemes nyári napok lesznek, és lehet ezt kihasználni. És persze nem csak a poptarisznya.hu-t kell hallgatni, hanem lehet kirándulni, és lehet vinni az eszközöket magunkkal, hogy hallgassuk. Na, a dolog már is kezdődik, már mint a poptarisznya.hu, a Bétósó itt a poptarisznya.hu-n. Ehhez kívánok mindenkinek jó vételt és nagyon jó szórakozást. Welcome to Thursday morning. Már is indul a zenegép. És Charlie. A generál nagy sikerét, ahol szintén Charlie énekelt ezt a dalt. Egy picikét átdolgoztuk, és Charlie újra elénekelte. És lett újra sláger a zenegép annó.

Trevor.

énekel. Amikor meghívtuk Charlie-t, hogy énekelje el újra a generált, egy picikét másképpen, mint ahogy az eredetiben tette az eredeti generál változatot. Akkor jött, elénekelte, és csak annyit mondott a legvégén. Gyerekek, ezt nem tudom, hogy milyen, nekem tetszik, nagyon jó. És jó kedven jött ki a stúdióból. Egy kis balla-balla. És Francesco Napoli.

0: Francesco Napoli és egy kis balla balla.
1: Détó Show. Détót Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: Gloria Gaynor dala a Boytronic-tól. Ez az I Will Survive.

Ez volt a Mana Mana, és ez volt Mr. Mo. Nem az eredeti egy remek feldolgozás, az eredeti sem rossz, és ez a feldolgozás sem. Ez volt tehát Mr. Mo és a Mana Mana. A fogorvosok gyöngye, a zenészek és az énekesek fogorvosa, bár nem tudom, mikor látott utoljára fogorvosi fúrót meg eszközöket. Minden esetre hangja volt és van, többször járt Magyarországon, Dr. Albán. Csak úgy zárójelbe szeretném megjegyezni, azért a protkót ne vigyétek el hozzá, mert hát ha már nem is ismeri fel. Itt van Dr. Albán a B-tósóban a poptarisja.hu-n. Ez a Sing Hallelujah.

0: Ez volt a Sing Hallelujah és Dr. Alban.
1: Welcome to Friday.
0: Na, arra még egy picit várni kell, mert még csak csütörtök van. De az Archers-re nem kell várni, mert már is itt van. És a Sugar Sugar a kor egyik nagy slágere. Ez az Archers.

Ez volt az Archies, és ez volt a Sugar, Sugar. A Sir Douglas Quintet következik. Túl nagy sláger özön nem hagyta el a stúdiókat annak idején, de volt egy nagy sikerük, amely a mai napig is megállja helyét. Ez a Medicino és a Sir Douglas Quintet.

0: Ez volt a Sir Douglas Quintet, és ez volt az elmúlt percekben a Medicino.
1: Beatles Show. Beatles Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
2: A poptarisznya.hu-n.
0: Sir Tom Jones. Ez a Help Yourself.

Sir Tom Jones, ez volt a Help Yourself. Kimondani is olyan mulatságos, de ki kell mondani, mert tegnap ünnepelte 80. születésnapját, Cher. Oscar, Emmy, Grammy és Golden Globe díjas Cherokee és örmény származású amerikai énekesnő, színésznő, a popzene istennője, minden idők egyik legsikeresebb előadója, több mint 200 millió albumot adott el világszerte. Remek színész is ezen kívül. Ő az egyetlen Madonna mellett, aki kétszer is Európa vezető énekesének választották. Cher következik most sok percen keresztül, a legnagyobb slágereiből próbáltam néhányat összeszedni. Rögtön a legelején az, amivel indult a pályája, igaz, ezt még Sonny Bonoval énekelted, aztán ő maga is eljátszott, elénekelte, mert nagyon nagy sláger volt. A Gypsies, Tramps and Thieves.

Egy újabb leg. Cher az egyetlen előadó, akinek három turnéja is szerepel a 2000-es évek legsikeresebb koncertsorozatát felvonultató listán. És ebből a háromból elegyet volt szerencsém megnézni Las Vegasban, még a pandémia előtt. Hatalmas zenei eredmények mellett sikeres színésznő is, hiszen nyert Oscart a legjobb női főszereplő kategóriában, és három Golden Globe díjjal is rendelkezik, Cher. És énekelt egy fantasztikus duettet Peter Cetera-val. Ez következik most. Ez az After All.

After all, Cher és Peter Sellers. 1946-ban Kaliforniában született Cher. Vágya mindig is az volt, hogy színész lehessen. Ezért 16 évesen elhagyta szülővárosát. Los Angelesbe ment, itt lett a Crystals együttes háttérénekese, majd az egyik szólista hiányzása miatt beállhatott főénekesnek. Ekkor ismerték fel tehetségét. Egy kávézóban ismerkedett meg Sonny Bonoval, aki később hosszú időre házastársa, majd válások után barátja lett. Ez pedig az a dal, ez a bizonyos Believe, amely a zenetörténet harmadik legsikeresebb női slágere. És persze Cher. Ez a Believe.

Rendkívül jó humora van Sernek. Nagyon jókat tudott válaszolni különböző kérdésekre az újságíróknak. Egyik alkalommal azt mondta, mert hogy rákérdeztek, hogy én azért szeretem tulajdonképpen a fiatal pasikat, mert igaz, nem tudják, hogy mit csinálnak, de azt legalább egész éjjel. A másik ilyen nagy dumája, ami nekem nagyon tetszett, hogy végignézek magamon, vannak olyan testrészeim, amelyek öregebbek, mint én, de vannak olyanok, amelyek sokkal fiatalabbak. Mire gondolhatod, Cher? Fogalmam sincs. Ez a Shup Shup Song, és na, hogy még mindig Cher.

Sonny Bonoval számtalan slágert gyártottak. És volt egy olyan korszak, ami rajtuk kívül csak két előadónak sikerült még, hogy egyszerre öt dalok is ott volt a legjobb tízben az amerikai slágerlistán. Többek között ez a dal is. The beat goes on. Sonny and Cher.

Love Understanding, ez a dal forgott, és nem a közös Sonny Bonoval. Az jön most. Az I Got You Babe, az a felvétel, az a nóta, amit úgy nagyjából minden koncertjén elénekel Cher, már önmagában Sonny Bono nélkül. Ez az I Got You Babe. Sonny and Cher. The beat goes on.

The Beat Goes On, Sonny and Cher. Láttam Chert Nagymázlinban, Las Vegasban, még a pandémia előtt egy fantasztikus koncerten. Óriási show volt, rettenetesen nagy látványok a színpadon, és ami feltűnő volt, amit egyébként tudott mindenki, hogy Cher szeretett öltözködni, és szeretett mindig más ruhában megjelenni különböző dalok előtt a színpadon. Itt is ezt tette, általában két számonként átöltözött, mindig más ruhát vett fel, nem is tudom, hogy csinálta. Időnként persze játszott a zenekar, amikor nagyobb ruhaváltás volt, de voltak olyan helyzetek, amikor éppen hogy csak kiment, és jött vissza már egy másik ruhában, és énekelte az újabb és újabb slágerét. Ekkor még, bár az Abba film készült, Abba slágereket nem énekelt, aztán sok-sok évvel később pedig, amikor megjelentek a dalok az Abba második filmjének lemezein, akkor megjelent egy külön Cher album is, amin csak és kizárólagosan Abba dalokat énekel. Egy dolgot elmondhat Cher a maga 80 évével eddigi pályafutásáról. Ő az a győztes, aki mindent besöpört. The winner takes it all. A klasszikus Abba. Itt Cherre emlékezve az emlékezés. A 80 év legvégén itt a mai alkalommal a Beethoven-ban. The winner takes it all.

0: Bírtó Show. Bírtót Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
1: A poptarisznya.hu-n.
2: És erre nagyszerű felvételei után ez a Jeke Jeke és Marikante.

Ez volt Marikante, és ez volt a Jeke-Jeke. Marikante és a Jeke-Jeke után jöjjön a Scotch. Ez az a náthás együttes, én mindig így hívtam őket. Végigköhögték a dal erejét, aztán persze játszottak, énekeltek, és szóval ez a Scotch. És a Disco Band.

0: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy Kalipszó rádió. Életem legfontosabb állomása volt ez a jó néhány esztendő, amit a Kalipszóban töltöttem a kollégákkal együtt. És hogy miért lett Kalipszó? Hát kérem, borzasztó egyszerű. Először is a Magyar Rádió akkori igazgatóságának nem nagyon tetszett ez a név, én meg ragaszkodtam hozzá, és azért lett 873, mert a középhullámon szóltunk a 873-as frekvencián. A Kalipszó 873, nyugodtan mondhatom, hogy fogalom lett. Fogalom lett a műsorával, a gondolkodásával és minden egyébbel, ami azt hiszem annak idején teljesen egyedülálló volt, úttörők voltunk egy műfajban, amelyre ráépült jó néhány kereskedelmi rádió, és a mai napig is építkeznek azokra az alapokra, amiket mi raktunk le a Kalipszó 873-mal. Pontosan 37 esztendővel ezelőtt. Hogyha nézzük a pontos dátumot, akkor 37 évvel ezelőtt a holnapi napon indult el a rádió, tehát egy nappal korábban emlékezünk, és kizárólagosan zenékkel most az elkövetkezendő időben, meg a szokásos és nagyon kedvelt kabaré jelenettel, mert hogy nem kerek ez az évforduló, úgyhogy ne szólaljanak meg most a műsorvezetők, kit hagyjunk itt, kit ne hagyjunk itt. Nem akarom az egész napot a Kalipszóval tölteni, emlékezzen rá mindenki például erre a dalra. Ez az Apokalipszó 96.
1: Pontosan kezdetben teremti az Úr a főszerkesztőt. A főszerkesztő pedig kietlen és magányos valam, nem tudván magával mit kezdeni. És mondá az Úr, legyen frekvencia, és lőn. S látá az Úr, hogy a frekvencia jó, noha csak középhullám. Majd pedig megjelöli a műsoridőt, és megteremti a stúdiót. Azután mondá az Úr, legyenek műsorvezetők, legyenek munkatársak. És megáldá azokat mondván, ne nagyon szaporodjatok és sokasodjatok, de töltsétek ki a műsoridőt, amivel csak akarjátok, uralkodjatok az éter hullámain, hajtsátok uralmatok alá a hallgatót, és legfőképpen tegyétek boldoggá a főszerkesztőt. És látá az Úr, hogy minden, amit teremtett vala, ímé igen jó. És lőn a hetedik nap, mikor pedig az Úr megszűnék minden munkájától, amelyet alkotott vala. Eképpen lőn a mindenség, ama különös teremtménye, melynek neve pedig

Az úr hangja sajnos már nincsen közöttük, mindegy, jó néhány műsorvezető sincs, akik ott voltak a kezdetben, és ott voltak tulajdonképpen a Kalipszó Rádió végéig. Az úr hangja Kristóf Gábor volt, és ki kell emelni Kecskeméti Gabit, aki írta a zenét, hozzá a szöveget, és vezényelte a mutatványt a stúdióban, hogy az olyan legyen, mint amilyen lett. Szerintem egészen jó. Maradjunk ennél a lemeznél, mely megjelent egy Kalipszó lemez, 10 év, egy név címmel. A 10. évfordulóra is készült egy lemez, és az is ugyanolyan vidám hangulatban zajlott a felvétel, valamennyi munkatárs mosolygott, röhögött, nyugodtan mondhatom, és természetesen énekelt, nem is akárhogyan, a kóruspróbáról egy részlet, amit még talán sohasem játszottam le.

0: ugye?
1: Ez is Kecskeméti Gabi műve volt, ő írta a szöveget, és ő volt, aki hangszerelte, na meg a zenét is ő írta. Könnyű volt a dolgunk nekünk, ott volt egy tehetségtelen kórus, nagyon lelkesen énekeltünk mindent, amit lehet, de voltak énekeseink, ott volt Aucsilla, és ott volt Zorán is. És amikor mi nem zavartuk őket, akkor egyszer elénekeltek egy csodát. Ez következik most. Ez a True Love. Aucsilla és Zorán.

Ez volt a True Love, Zorán hangszerelte, Aucsillával együtt énekelték a világslágert, méghozzá zseniálisan. Ez aztán megjelent később a Calypso Duett albumán is, de eredetiben itt ezen a 5 vagy 6 számos lemezen jelent meg, ami nem is maxi, nem is nagyon lemez, nem is album, de mindenképpen nagyon-nagyon fontos dolog volt a számunkra, mint hogy fontos dolog volt ez a karácsonyi dal is, ami szintén csak és kizárólagosan ezen a lemezen hallható. Yeah!

0: Azt szokták mondani, hogy paródia azokról készül, akik nagyon népszerűek és akiket nagyon szeretnek. Nagyon boldogok voltunk, amikor Kern András és Gálvölgyi János előállt egy fantasztikus paródiával, amelynek címe csak úgy egyszerűen...
1: Hát jó estét, vagy jó reggelt, jó napot! Büdös Franc tudja, mi van most. Hát szeretettel köszöntöm a... Micsoda hallgatóit, a mikrofonnál én vagyok, ne tessék csodálkozni. Néha egy el fogok egyenes adásban aludni, csak az az igazság, kicsit összegabajodtak bennem az események. Hát arra még emlékszem, hogy tegnap reggel a NapTV-be kezdtem, aztán vezettem valami ugatást a TV2-n, egész éjjel egyenes adásban a Petőfi Adón voltam. Na most itt volt egy nagy filmszakadás, most vagy átjöttem, és akkor a Kalipszóban vagyok, vagy mégse jöttem át, és akkor ez a Danubius. Igen, én egy hete DOSZT egyenes adásban vagyok. Hát mit csináljak, ha úgy kajolnak a szerkesztők? Na, hát most jó lenne tudni, mi jön.
2: Játék!
1: Közgyerekek, oké, ezek szerint ez a Kalipszó. Hát kérem, játék. Az első kérdésem, ki hoz nekem kávét? Ismétlem, ki hoz nekem kávét? Terike mutatja, hogy ő hoz, csókolom a kezet, Terike. Hát akkor rátérhetnék a második kérdésre. Valami felírtam direkt, hogy elmondhassam itten. Azt mondja, megtalálom a zsebembe a cetit, hallgassunk egy kis zenét, jó? Amit most hallanak, az a My Type Party együttes. Tele van a cipőm lábbal cím. Na meg... Megtaláltam itt a ceti. Hát kérem, akkor játszunk. Tehát, ide figyelj, te rohadt disz, pardon, ez nem az. Bocs. Ez az. Ezen elismerem, hogy fölvettem 230, ez sem az. Megvan, megvan. Kérem, mi az az üsző? Tehát még egyszer mondom, mi az az üsző? Már is vonalban van valaki. Halihó, haló.
3: Jó, jó estét kívánok. Jánossal szeretnék beszélni.
1: Én vagyok.
3: Hát szevasz, hittem, bazd meg, itt egy iszonyú balé. Mert várjál, mert a két csaj azt mondja, hogy ők csak akkor jönnek elő fölménk a Csabiékhoz, és hogy ők nem hoznak majd piát, mert... Hogy a,
1: várjál már,
3: hogy
1: a... bocsánat, kérek, most a... Az üsző, üsző.
3: Egészségedre, bazdmeg. Várjál, a Mari előre ment, de valami Tilda vagy... Mi van? János?
1: Én János vagyok, de az üsző.
3: Tisztára, megfáztál, alig ismerem meg a hangot. Szóval, hogy várjál most, hogy ők nem hoznak piát, hogy én vegyek, és ők inkább a Csabit hozzák. Te várjál, mert kurvásul visszhangzik valami.
1: Te, nem szól a rádió?
3: De, valami Kalipszó baromság.
1: Na, kérem most... Halkíts el a rádiót, hogy menjen távolabb a készüléktől.
3: Meg ugyan, most miért magázol, János? Várjában.
1: Végtelen, és az ember fél államban mindenkit le tud tegezni. Hát, hova készültetek, hát, gyerekek?
3: Valami Küszöbi utca, vagy mi a fráz? Ne rángasd a lábam, Matilda! Ne rángasd a lábam. János?
1: Elnézést, most ön, azaz te a Kalipszó rádióval beszélsz. Nem tudod, mi az üsző?
3: Na, vagy Tüsző utca, nem tudom, mindegy, a Mari tudja, csak előre mentem, és akkor a Csabi, most na mi
1: most
3: van
1: egy
3: most?
1: Pillanat, ön a Kalipszó rádióval beszélsz.
3: János?
1: János, igen, Déri János, Kalipszó 873.
3: Hát az meg ne éljek, hát.
1: Éljen, csak nyilván rossz számot hívott.
3: Rádió? Hát valamelyek tényleg ez szól a rádió. Tilda, hát nehogy már a lekvár tegy el a nagymamát, hát... Bocsánat, lerakjuk.
1: Várj, ne tegye le, kérem, diktálja be az adatokat a kolléganőmnek. Lehet, hogy jövök én is. Hát persze, van ágy. Na minden. Halló, újabb telefonáló. Halló, halló.
4: Bum!
1: Tessék?
4: Bum!
1: Ajaj, nagyon sajnálom, ez egy másik játék. Mi a Kalipszó vagyunk, és itt nincs semmiféle bum!
4: Jó estét kívánok! Meleghenger, bum! Meleghengerműből beszélek, kicsit hangos a gőzkalapács, a játékra, bum, jelentkeznék!
1: Na most kérem, tessék mondani a megfejtést!
4: Hát már csak úgy gondolom, hogy ez a viaszos csaj, aki a viaszba önti a Beatles-eket.
1: Ja, értem, hát ön Madame Tussauds-ra gondol, ugye?
4: Az, Madame Üsző! Azt mondja a kollégám, mondjam be, hogy a feleségének volt üszőrepedése. Ezt mondta a Zeiseler tanár úr, hát ha többet nyerünk.
1: Nem, nem, nem, sajnálom, mert ez most nem. Hát nem ez van ide írva a papíromra, így nem fogadom el.
4: Hát mit nyertünk? Bum!
1: Az égvilágon semmi.
4: Boldogok vagyunk, mert itt az egész kollektíva állandóan játszani akar, csak sose kapunk vonalat. Egy hete már szarunk a munkára. Bum! Itt ülünk a telefonon. Géza kikölcsönzött 4 lexikont, imádjuk magukat, Déri úr!
1: Na jó, hát Bajból van a szívem. Kapnak két lekvárost és egy gumist. Meg egy kalipszó dugót. Várjon, borost kérnek, vagy pereveset?
4: Lehet zöld Szilvánit kérnénk, mi ugyanis egy szocialista brigád vagyunk.
1: Jó, meg lesz, de szép álmokat. Hát én nem tudom, még mindig nem tudjuk, hogy mi az üsző. Halló, halló. Halló.
2: Jó estét, Déri úr. Én egy nagymama vagyok, Déri úr. Teljes nagymama. Nem szeretném elmondani a nyilvánosság előtt a nevemet, mert ugyanis a munkahelyemről beszélek.
1: Értem, értem. Hol dolgozik, kedves nagymama?
2: Többnyire a konyhában. Azelőtt az első magyar-amerikai olajtársaságnál dolgoztam, de onnan elzavartak a kommunisták, úgyhogy nem szívesen mondanám el a nevemet. Házmester is mindig mondja, Gellai néni, higgy el! Legjobb, ha manapság az ember sehol se nyilatkozik meg nyilvános.
1: Na, szóval nagymama drága.
2: Nevezzen csak Ilonka néni.
1: Jó. Hát Ilonka néni, tessék mondani, tessék. Az üsőt.
2: Kérem, én egy egyszerű nagymama vagyok, és annak idején az angol kisasszonyoknál, még mielőtt szegényeket a kommunisták meg nem szüntették, én úgy tanultam, hogy dolgozni csak pontosan, szépen...
1: Az üsző, üsző, üsző, tessék.
2: Azt mondom, szóval bejöttek a kommunisták.
1: Na most, Nagyi, Nagyi, mondjad az üsőt, vagy itt hűlök meg.
2: Azt mondanám, csak nem hagy szóhoz jutni az Isten, a neveletlen kölkit nézem ám.
1: Na jó, jó, én vagyok itt a hülye, van? Nagyi, én vagyok a hülye. Tessék, meg se szólalok, addig alszom egyet, tessék.
2: Na. Az angol kisasszonyoknál úgy tanultam, már így tanítottak az apácák, még mielőtt a kommunisták meg nem tiltották nekik, hogy tanítsanak, hogy az üsző, az a fiatal még nem borjadzott tehén, más néven nőstény barom. Már mielőtt a kommunisták el nem hajtották szegények.
1: Nagyszerű, nagymama teli találat, egészen fölébredtem.
2: Nagymama.
1: Na, ha még tetszik válaszolni néhány kérdésre, odaadom a főnyereményt, jó?
2: Jó.
1: Egy 3 órás bécsi kirándulást, jó?
2: Jó. Lelkem, nekem azt mondta annak idején boldog emlékű Vidya nővét, persze mielőtt a kommunisták el nem hajtották, ha kis munkával nagyot nyerhetsz, ne gondolkodj, csapjál bele.
1: Na most, Nagyika, figyelj!
2: Hallasz engem, te jó?
1: Én hallak, hallak, Nagyi, figyelj rám.
2: Na.
1: Mikor volt a fungifeni csata?
2: Milyen?
1: Fungifeni.
2: 1311. június 7-én 3. vagy Gombás Kálmánt megtámadták a móc csapatok, de néhány nap alatt kiűzte ő.
1: Nagyszerű, nagyszerű, Nagyika, remek, remek.
2: Nagyi vagyok, igen.
1: Nagyi, remek, remek. Na, ezt kitől tudja, Nagyika?
2: Nospa nővér tanította.
1: Még mielőtt jó, Nagyi, most hagyjuk a kommunistákat. Nagyika, figyeljen rá! Hogyan nevezzük?
2: Tehát nem jól hallak, beszélj hangosan.
1: Hogyan nevezzük, Nagyi?
2: Igen.
1: Korság álljon a füledbe, tehát Nagyika.
2: Fölhangosítni, mert itt már teljesen szól minden az egész konyhán.
1: Nagyika, boruljon a bal mellére, hát ha nagyot hallok készik. Figyeljen rám! Hogyan nevezik a mai szlengben a pártvagyon zárolását?
2: Lobzárta. Ez viszont nem az angol kis.
1: Csókoltatom, Nagyikám. Na, igen. Még egy utolsó kérdés. Mi a szarkazmus?
2: Milyen?
1: Szarkazmus. Ha ezt megtetszik mondani, akkor öné a Kalipszó Bricsesz. Na, biztos jó fog állni Nagyikának. Tehát, még egyszer, mi a szarkazmus?
2: Hát mi úgy tanultuk, hogy a szarkazmus az a homoszexuálisoknál az orgazmus.
1: Gyerekek, zenét!

Zorán és Dusán, ők ketten írták, és természetesen hangszerelték ezt a bizonyos dalt. Ez volt a Kalipszó induló, ez volt a legelső felvétel, amit a Kalipszó munkatársai készítettek a profikkal, Zoránnal ebben az esetben. És természetesen a dalok közül jó néhány megszólalt, amit elkövettünk, és amit aztán lemezre is énekeltünk. 10 év, és utána nagyjából véget ért a Kalipszó. Rosszindulatú emberek, rosszindulatú hozzáállása, a hallgatókat mélyen lesajnáló embereknek a rosszindulata okozta a Kalipszó rádió vesztét, és ezzel ellen abban a rendszerben nem nagyon lehetett semmit sem csinálni. Mindenesetre emlékeztünk rá, 37 esztendővel ezelőtt indult a Kalipszó rádió. Most pedig az emlékek után jöjjenek az újak, ezekből is lesznek majd emlékek valamikor. Billy Vincent, ez a Fly Away.

Bill Vincent, this was a fly away. Jönnek az újak az elkövetkezendő percekben. Calvin Harris, Jersey. Ez a Satisfied.

Dollyról plusz Dollyval is további remek zenészekkel. Szóval ez a Dollyról plusz és a vakáció a Lidon.

hídon. Ladislav Kori neki üzenem, hogy minden fent van az interneten, ami megvan. Vannak olyan adások a legelején, 2011 tájékán készült adásokat nem rögzítettük, és ezek ebből adódóan nem kerülhettek fel. Egyetlen egy olyan listára sem, ahonnan vissza lehet hallgatni őket.

0: A mindentől remekül tudó Popovics Laci hívott az előbb telefonon, és azt mondta, hogy ezek a műsorok is megvannak, de technikai problémák adódtak, ami miatt még nem kerültek fel, dolgozik rajta, és előbb vagy utóbb valamennyi műsorunk, amiket rögzítettünk, tehát a korai műsorok is felkerülnek majd, és visszahallgatóak lesznek. Shakira újdonsága után.
1: Looking back, I see it clearly.
0: Bubble together.
1: My mind.
0: I don't want to fall in love again.

Az újdonságok közül ez az utolsó a mai napon. Paul Kalkbrenner és Norma, as a time to dance.

0: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétó Show Bétót Lászlóval.
1: A Basztap együttes remek feldolgozásával köszöntöm a Bézs hallgatóit is. Az örök zöld nagysláger. Ki tudja, hányan dolgozták már fel, a Steam játszotta emlékeim szerint az eredetit. Ez a Nana Hey Hey, Kiss Him Goodbye és a Basztap.

Ez volt a Bus Stop. És a Nana, hey, hey. A diszkó korszak egyik lassan feledésbe merülő ikonikus alakja volt Albert One, és a nagy slágere a Turbo Diesel.

Ez volt a Turbo Diesel, és ő volt Albert Van. Az eredeti James Pitney énekelte, de aztán előkerült valahonnan sok-sok évvel később Mark Almond, na meg a dal is, és persze James Pitney is. Egy újabb klasszikus ez a Something Doesn't Hold My Heart. James Pitney és Mark Almond.

Mark Almond e Jane Pitney. Something got a hold of my heart. Egyet a Rádió Bécs és a...

Egyik nagy kedvencem volt és maradt. Ez a Status Quo. In the Army Now.

Ez volt a Status Quo, és ez volt az Indie Army Na. A Twins következik, fantasztikus dalok, fantasztikus zenék a szinti pop műfajából. Ők voltak tulajdonképpen a legelsők. És ez az egyik legnagyobb slágerük. Következzen a Twins, és a Not the Loving Kind.

0: Not the Loving Kind. Ez volt az elmúlt percekben a Twins. Együtt a Rádió Bézs és a poptarisza.hu.
1: It's getting very hard since the day.
0: Ez a Sound Lovers.
1: He said I don't wanna stay.
0: És a Runaway.

nem idegen a műfaj. Én azt hiszem Vikotorianit hallottam először jódlizni, még meglehetősen gyerekkoromban. Sokan próbálkoznak azóta is ezzel a műfajjal. Voltak olyan időszakok, amikor rendkívül népszerű volt. Volt, amikor elfelejtettük. Amikor népszerű volt, ez a dal abból a világból származik. Ez a Shramli Kings és a Jódli dal.

0: Ez volt az előbb a Shrambly Kings
1: és a Jódli dal.
0: Ez pedig már a nyarat idézi, na, nyár van. Vagy legalábbis nagyon hasonlít hozzá. Mango Cherry.

Dobok nélkül állt színpadra legalábbis a legelején Ray Dorsey és a Mango Jerry, és az In the Summertime is tulajdonképpen így készült, és még egy csavar volt a dologban, nevezetesen az, hogy bár kislemezen jelent meg, de 33-as fordulattal forgott a kislemez, nem 45-tel, ahogy ez annak idején szokás volt. Jó geg volt, 6,5 milliós példányszámban fogyott el. Ez a Yellow River. Hey.

Ez volt a Yellow River és Christy. Irány Rio. Ez az Ottawa. Hello.

Ez volt az Ottaván, és ez volt a Hello Rio. Most pedig jön a Bombon együttes, talán legszebb dala. Köszönöm, hogy vagy nekem.

Ez volt a Bonbon. Köszönöm, hogy vagy nekem. Ez pedig már a Beatles utolsó albumának egyik nagy slágere. A Let It Be-ről forog. A One After 909.

0: Ez volt a Beatles. És ez volt a One After 909. Együtt a Rádió Bézs és a popterisztja.hu.
1: Ez a Beatles Show.
2: A mikrofonnál Beatles László.

Fenyő Miklós énekelt, ez volt a Hotel Mentor. A folytatásban pedig Sweet Judit. Darusa John írta ezt a dalt, kizárólag Juditnak. És nagy sláger lett. Ez a Táncolj még!

0: Johnny Hedges. Ez volt a Turn Back the Clock.
1: Ez volt a Bétó Show Bétót Lászlóval, a poptalisztja.hu és a Rádió Bés közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
0: És erre ígyünk egy pohár pezsgőt. Ez a Sailor együttes klasszikus a legvégén. A glass of champagne.

0: Ennyit már a hölgyes urak, szép lányok, véget ért a Bétó Show, itt a popterisnya.hu-n. A hétvégén remek műsorok és remek idő vár mindenkit, úgyhogy érdemes felkészülni az időre is, meg a jobbnál jobb műsorokra is. Mi pedig, ha mindenki úgy gondolja, találkozunk egy hét múlva a szokott időben, akkor lesz itt a popterisnya.hu-n Bétó Show. A találkozás reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő. Viszont hallásra!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir! Au revoir! Au revoir!

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán, a neten.
2: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.
2: Go ahead, Romeo. Do your thing.

lámpaként villog a szeme, félelmetes a kép. Ha elnyom az álom egy kígyó, tudja, hogy felmászik a co.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Labdarisznya.
1: Sláger, sláger után.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

Hotel California megint szól. Mintegy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

újdonságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával. Itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Ketten vagy rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
2: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zene Verzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zene Verzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék. Csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.
2: Egyedül járok köztetek, kik párosan jöttetek. Mosolygok. Mondok szavakat, néha a hangom elakad. Nehéz a magányosok éje. Sápadtan alszanak, mint eldobott kődarab, mit elrejt,

0: Szereti a Podtarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a Podtarisznya.hu

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Kukacsarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.kukacsarisznya.hu.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ez a poptarisznya.hu,
1: az internetfüggő rádió.
2: Hangolj ránk!

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a podtalisznya.hu.

0: you kiss me, when you love me, when you kiss, when you love, when you touch me, when you kiss me.
1: Ez a poptarisznya.hu
2: az internetfüggő rádió.
3: Hangolj ránk!